0: 66.
1: 6. 6.
0: Trettini.
1: Tre. Ni.
0: Førtisju.
1: Fire. Sju.
0: Åttito.
1: Åtte. To.
0: Femtifire.
1: Fem. Fire.